0: az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3-2-1, olimpiai bajnok Magyarország!
2: Fiú Sauli!

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Rengeteg magyar településre kerülhetett aszbesztel szennyezett kőzózalék. Egyeztetést kezdeményez a Megyei Önkormányzatok Szövetsége a miniszterelnökkel, és színes gyereknapi programokkal várják a családokat Debrecenben. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Rengeteg magyar településre kerülhetett aszbesztel szennyezett kőzózalék az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzózalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
3: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiportás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is a érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan
2: ha fennáll a gyanú, hogy aszbeszt tartalmú kőzúzalék van a környezetünkben, jelentsük a kormányhivatalnál és kérjünk mintavételt. További részletek a tudastár.ksgs.hu oldalon lehet kérni. Egyeztetést kezdeményez Magyar Péter miniszterelnökkel a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége a magyar önkormányzatiság és a vidék fejlődésének érdekében. A szervezet elnöke Pajna Zoltán, aki egyúttal a Hajdubiar vármegyei közgyűlés elnöki tisztségét is betölti. Közleményük szerint a vármegyei önkormányzatok kulcs szerepet töltenek be a területfejlesztésben és az uniós források felhasználásában. A szövetség hangsúlyozta, a vármegyéknél felhalmozott szakmai tapasztalat és a településekkel kialakított együttműködés biztos alapot jelenthet a 2028-34-es fejlesztési időszak előkészítéséhez és az uniós források hatékony felhasználásához. Új MR készüléket adtak át a klinika gyermeksürgősségi központjában, így az intézményben már a képalkotó diagnosztika teljes spektruma, röntgen, ultrahang, CT és MR helyben elérhető. A fejlesztés gyorsabb és biztonságosabb betegellátást tesz lehetővé, mivel a sürgősségi ellátás és a radiológia egy épületben működik. Bács Zoltán rektor szerint a központ vidéken egyedülálló, kompakt egységé vált. Szabó Zoltán a klinikai központ elnöke pedig hangsúlyozta, a gyermeksebészet mellett hamarosan a gyermekreumatológia is itt működik majd. A központban évente mintegy 40 ezer gyermeket látnak el. A hétvégén számos gyereknapi program várja a családokat Debrecen különböző pontjain. A Modernben egy gyereknapi foglalkozást tartanak, míg a Nagyerdei Kultúrpark Vidámparkjában bohóc műsor, táncbemutatók, triál és solymász bemutató, valamint a Vojtina Báb Színház előadása szórakoztatja a látogatókat. Emellett párhuzamosan zajlik a Drive is. A gyerekek pókemberrel is találkozhatnak, az Agora Tudományos Élményközpontban pedig egész nap interaktív tudományos programok lesznek. A szabadtéri színpadon táncos gyermeknapot rendeznek, a Báb Színház pedig külön előadásokkal készül a legkisebbeknek, számolt be róla a Dehír. Gyakran zavarhatják felhők a napsütést, helyenként futó zápor, zivatar alakulhat ki. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, de a záporok, zivatarok környezetében viharosabb lökések is előfordulhatnak. Napközben 23-31 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet. Hajnalban 9-18, délután 31 fokot mérhetünk.
4: Prophets. Representing that killer California. Baby. I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You got

0: Best FM-mel bármikor beindulhat a buli. Bármikor beindulhat a buli.
1: What's up, Quad? Kingston!

0: Te zenéd.
1: A te rádiód.
0: A te rádiód. Ez a Best FM.
2: Dearly beloved, if this love only exists in my dreams, don't wake me up.

0: Ez a Best Hétvége. Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Vegyi anyagokat mutatta ki a debreceni CETL gyárnál kiömlött zöld folyadékban. Fejlesztéseket adtak át Csökmőn a versenyképes járások program támogatásával, és megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A mikrofonnál Szilágyítus.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Vegyi anyagokat, köztük magzatkárosító NMP oldószert mutatta ki a CETL akkumulátorgyárnál kiömlött zöld folyadékban. A vizsgálatot egy civil szervezet rendelte meg. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület közlése alapján az MNP jelenléte arra utalhat, hogy technológiai szennyezés érte a csatornahálózatot. Az ügyben a kormány soron kívüli vizsgálatot rendelt el, a gyár vízügyi hozzájárulását visszavonták és 1 millió forintos bírságot szabtak ki. A CETL ugyanakkor közölte, a kormányhivatal akkreditált laborvizsgálatai nem mutattak ki MNP-t a mintákban. Debrecen önkormányzata a vizsgálatok tisztázását sürgeti. Három jelentős fejlesztést adtak át Csökmőn a versenyképes járások program keretében, írja a megyei önkormányzat oldala. A több mint 10,5 millió forintos beruházás a helyi intézmények korszerűsítését szolgálta. A faluház és a könyvtár épületében teljes nyílászáró cserét végeztek, míg a közös önkormányzati hivatalban új légkondicionáló berendezéseket szereltek fel. Emellett megújult a hivatal informatikai infrastruktúrája is, amely a digitális ügyintézés és a hatékonyabb működés feltételeit javítja. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. Nyitott szertárkapu program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
2: 20 éves lett a debreceni MODEM, Modern és Kortárs Művészeti Központ. A jubileumot egy különleges kiállítással ünnepli az intézmény. 20 intézményvezető, partner és bérletes látogató választhatott ki a gyűjteményből egy-egy számára kedves alkotást. A tárlat így nem csak a MODEM elmúlt két évtizedét mutatja be, hanem azt is, hogy mely művek voltak a legnagyobb hatással a közönségre. A nyári programok között új időszaki kiállítások és kertmozi is szerepel, így a modern és kortárs művészet mellett szabadtéri filmes esték is várják majd az érdeklődőket. A következő hónapokban több közösségi programmal, tárlatvezetéssel is készülnek, közölte rádiónkkal a MODEM. A hétvégén gyakran zavarhatják felhők a napsütést, sokfelé megélénkülhet az északnyugati szél, záporokat, zivatarokat is ígérnek az időjósok. Ezek környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk, ennek ellenére 31 fok lesz a csúcs.

Lionel qui atterrisce en Italie. Prischel. Ciao, stop.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Debrecenben sincs már lakás 50 millió alatt. A rendőrség fokozottan figyeli a szórakozóhelyek környékét, és közösségi, illetve edukációs programokat indítottak Mikepércsen és Gáborjánban is. Szilágyi Jézus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: 5 év alatt csaknem megduplázódtak a használt lakások árai Magyarországon. Budapesten, valamint Debrecenben már szinte lehetetlen 50 millió forint alatt lakást találni. Ez derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből. Városunkban 2021-ben még 21 millió forintnál kezdődött a lakáspiaci belépőszint. Mára azonban az olcsóbb lakások is megközelítik az 50 millió forintos árszintet. A szakértők szerint az elmúlt évek drasztikus drágulása kifulladóban van, hiszen a vásárlók elérték pénzügyi teljesítő képességük határát. Ketten már rendőrkézen vannak a debreceni tömegverekedés ügyében. A hétvégén két nagyobb bunyó is kitört egy Péterfia utcai szórakozóhely előtt, ahol több ember ütötte és rúgta egymást. A videófelvételek nagy felháborodást váltottak ki. Az ügyre Debrecen polgármestere Pap László is reagált. Azt kérte, hogy a rendőrség fokozottan figyelje a szórakozóhelyek környékét. A nyomozás egyébként tovább folytatódik, és újabb elszámoltatások várhatóak, számolt be róla a Dehír. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét. Ez derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Ez szerint a megkérdezettek bizonytalanak például a pénz átadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, hogy az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalják.
2: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történik meg a kölcsönösszegének átadása.
1: Interaktív pénzügyi előadással segítették a Mikepércsi idősek pénzügyi biztonságát. A program célja a pénzügyi tudatosság erősítése és a gyakorlati ismeretek átadása volt az idősebb korosztály számára. Az eseményt a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány szervezte, a megyei önkormányzat konzorciumi partnereként. Gáborjánban pedig családi nappal erősítették a helyi identitást a roma nemzetiség körében. A gyerekeket játékos feladatok és kézműves foglalkozások várták, míg a felnőttek régi mesterségekkel is megismerkedhettek, számolt be róla a megyei önkormányzat oldala. Sokfelé megélénkülhet az északnyugati szél, térségünkben akár viharos széllökésekre is számíthatunk, záporok, zivatarok kísérhetik ezt az időjárást, 23-31 fok közé melegszik majd a levegő, a záporokat, zivatarokat követően viszont hirtelen több fokkal hűvösebb is lehet. Vasárnap is marad a napos időszak, helyenként viszont zápor, zivatar jöhet a gomoly felhőzetből. Hajnalra 9 fokig hűlhet vissza a levegő, délután viszont ismét 30 fok körül csúcsokat mérhetünk. Hétfőn is gyakran zavarják majd felhők a napsütést.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hamarosan nyit Debrecen legújabb jó márkit üzlete. Nyitási akciók. Zöld Domestos 599 forint. 24 darabos piros mokáte 3-1-ben kávé 899 forint. Füredi út 51. A Volt Szertás sportbolt helyén.
3: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hey, this is Justin Timberlake.
8: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
9: Hello, I'm Phil Collins.
4: Bárhol is vagy, ott van veled
5: a Best FM.
4: A Best FM.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kohos, a dolgai bizonyára jól állnak, nincs oka csüggedésre, készítsen egy jó időbeosztást, és akkor mindent sikerül elvégeznie. Bika, egyszerre több elintézendő ügy szakadhat a nyakába, azt se tudja, melyikbe kezdjen, bízza magát a véletlenre, és vágjon bele a kellős közepébe. Ikrek, idegesítheti, ha nem látja tisztán, mi zajlik ön körül, konkrét események miatt is nyugtalankodhat, és nehezen éli meg a megbántásokat. Rák, nem áll a helyzet magaslatán, és egy esetleges csatában kudarcot vallhat, lehet, hogy túl nagy fába vágta a fejszéjét, és most nehezen tud megbirkózni vele. Oroszlán, sportolnia kellene, ha teheti, menjen el úszni, de megelégedhet az otthoni tornával is, mindjárt másképp látja a világot, jókedvűen fogadja, könnyen elvégzi a napi teendőket. Szűz, őrizze meg a hagyományos nyugalmát és a higgadtságát, most igazán szüksége lehet rá. Mérleg, ne hagyja magát felidegesíteni, legyen józan, tegye a dolgát, ne akarjon csodát művelni. Skorpió, ez a megfontolás napja, bármiben kell is döntenie, várjon még, ma minden válasz elhamarkodott lenne. Nyilas, most kifejezetten vonzó és kedves, mindenütt a társaság középpontja, ezt egyesek nem nézik jó szemmel, egy nyilast azonban nem lehet kordában tartani, jaj annak, aki megpróbálja. Bak, önszava hihetőség és becsület dolgában sokak felett áll, jól teszi, ha barátait is igényesen válogatja meg. Vízöntő, meg kellene beszélnie családjával a további terveit, az őszinte szó jól esik mindnyájuknak, ne szégyelje az érzelmeit a kedves előtt. Alak, nem szabad elzárkóznia az újítások elől, ne gubózzon be, vegyen részt aktívan a körülményei alakításában.

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Ha leereszkedsz lelked mélységeibe, megtalálod a boldogsággal kevert szomorúságot. Vajon lehetnek-e boldogok a napok, ha nem ismerjük a szomorúságot? Ott van ő mindenben, a lombját hullató fa koronájában, a szirmát vesztő virágban, a medréből visszavonuló tenger hullámában és a felhők mögött lebukó nap búcsúzásában. A hegyek szívében is ott lapul a szomorúság. Bánkódnak, hogy nem nőttek az égig, s ha egykor az egek lábát is súrolták, az évek múlásával ormuk megkopott, színük elhalványult. Ezt teszi velünk az idő.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Rengeteg magyar településre kerülhetett aszbesztel szennyezett kőzózalék. Egyeztetést kezdeményez a Megyei Önkormányzatok Szövetsége a miniszterelnökkel, és színes gyereknapi programokkal várják a családokat Debrecenben. Szilágyi Ícus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Rengeteg magyar településre kerülhetett aszbesztel szennyezett kőzózalék az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzózalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
3: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is az érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan
2: ha fennáll a gyanú, hogy aszbeszt tartalmú kőzúzalék van a környezetünkben, jelentsük a kormányhivatalnál és kérjünk mintavételt. További részletek a tudastár.ksgs.hu oldalon lehet kérni. Egyeztetést kezdeményez Magyar Péter miniszterelnökkel a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége a magyar önkormányzatiság és a vidék fejlődésének érdekében. A szervezet elnöke Pajna Zoltán, aki egyúttal a Hajdubiar vármegyei közgyűlés elnöki tisztségét is betölti, közleményük szerint a vármegyei önkormányzatok kulcs szerepet töltenek be a területfejlesztésben és az uniós források felhasználásában. A szövetség hangsúlyozta, a vármegyéknél felhalmozott szakmai tapasztalat és a településekkel kialakított együttműködés biztos alapot jelenthet a 2028-34-es fejlesztési időszak előkészítéséhez és az uniós források hatékony felhasználásához. Új MR készüléket adtak át a klinika gyermeksürgősségi központjában, így az intézményben már a képalkotó diagnosztika teljes spektruma, röntgen, ultrahang, CT és MR helyben elérhető. A fejlesztés gyorsabb és biztonságosabb betegellátást tesz lehetővé, mivel a sürgősségi ellátás és a radiológia egy épületben működik. Bács Zoltán rektor szerint a központ vidéken egyedülálló, kompakt egységé vált. Szabó Zoltán a klinikai központ elnöke pedig hangsúlyozta, a gyermeksebészet mellett hamarosan a gyermekreumatológia is itt működik majd. A központban évente mintegy 40 ezer gyermeket látnak el. A hétvégén számos gyereknapi program várja a családokat Debrecen különböző pontjain. A Modernben egy gyereknapi foglalkozást tartanak, míg a Nagy Erdei Kultúrpark Vidámparkjában bohóc műsor, táncbemutatók, triál és solymász bemutató, valamint a Vojtina Bábszínház előadása szórakoztatja a látogatókat. Emellett párhuzamosan zajlik a Drive is. A gyerekek pókemberrel is találkozhatnak, az Agora Tudományos Élményközpontban pedig egész nap interaktív tudományos programok lesznek. A szabadtéri színpadon táncos gyermeknapot rendeznek, a Bábszínház pedig külön előadásokkal készül a legkisebbeknek, számolt be róla a Dehír. Gyakran zavarhatják felhők a napsütést, helyenként futó zápor, zivatar alakulhat ki. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, de a záporok, zivatarok környezetében viharosabb lökések is előfordulhatnak. Napközben 23-31 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet. Hajnalban 9-18, délután 31 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
4: Köszönjük szépen a híreket. Hello Debrecen! Szombat hajnali 8 óra van. Ez pedig itt a Best FM a 104.6-on. Ébredezéshez az első kávé mellé már is itt vagyunk a legjobb zenékkel. Velünk indul a hétvége. Jön az Abba és a Dancing Queen.

0: 4 haton, jó reggelt és jó hétvégét mindenkinek. Ez volt a Neoton és a hosszú az a nap. Hát ez a mai hosszú nap, ez 2026. május 30-a szombat. Ma van az év 150. napja, 215 nap van még hátra ebből az évből. A Jankákat és a Zsanetteket kell köszönteni, hogyha van a családban ünnepelt, akkor nevezzék őt be gyorsan a névnapi játékunkban, most még éppen nem késő, a bestfmdebrecen.hu oldalon villámgyorsan elintézhetik. Egyébként pedig, hát bármi mondandójú kérdésük van, akkor mi itt vagyunk. A 39-33-104-6-ra tudnak nekünk írni, SMS, Viber, minden játszik, vagy lehet minket hívni is az 500-540-es bestfm forródróton. És akkor a lassú napindításhoz itt vagyunk a jobbnál jobb zenékkel. A Red Hot Chili Peppers és a Californication nem sokára.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
3: Mega Monster Truck Show a Kishegyesi úton, a Meki mellett. Előadások május 22 és 25, valamint 29 és 31 között. Autós motoros kaszkadőr show, driftelés, motoros ugratás lángok között is autók felett. Ürdöngő átalakulása és Villám McQueen élőben.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
6: Hi, this is James Blunt.
7: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
8: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
9: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Bárhol is vagy,
10: bárhol is vagy,
4: ott van veled
5: a Best FM.
4: A Best FM.

0: hogy ellenőrzés van a 4-esen Téglásnál, illetve a 35-ösön Józsa és Böszörmény között. Böszörmény határában is kint vannak a rendőrök. Korán kezdték a napot ők is.
1: Két keréken, szikrázó napsütésben egy vitajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepira Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: És hát akkor mi is száguldunk tovább. Jön David Guetta, Teddy Swims és Townsend Dyke közös dala, a Gun Gun Gun, vagy ahogy múltkor kérte valaki a kívánság műsorban, a Kan Kan Kan. Jó reggelt és jó hétvégét mindenkinek. Ez a Best of

itt a Best FM Debrecen kedvenceivel a 104.6-on. 6 perc múlva 9 óra lesz, ez volt az Imagine Dragons és a Thunder. Hát ha már a villámlásról szólt ez a dal, akkor nézzük meg egy kicsit részletesebben az időjárást. Azt mondja a meteorológia, hogy ma már több lehet a felhő a fejünk fölött, de villámlás nem lesz, csak nagyon elszórtan lehet ebből némi zápor, zivatar a következő órákban. Kicsit megélénkülhet a szél, a hőmérők 30 fok körüli értékeket mutatnak majd. Az előrejelzések szerint a holnap sem hoz különösebb változást. Hát úgy szépen lassan azért egyre többször kapunk ízelítőt a nyárból. És jönnek a legjobb zenék, és mindemellé a BTS és a Dynamite.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Vegyi anyagokat mutatta ki a debreceni CETL gyárnál kiömlött zöld folyadékban, fejlesztéseket adtak át Csökmőn a versenyképes járások program támogatásával, és megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából, a mikrofonnál Szilágyi Jézus.
1: A Best FM-en.
0: Vegyi anyagokat, köztük magzatkárosító NMP oldószert mutatta ki a CETL akkumulátorgyárnál kiömlött zöld folyadékban. A vizsgálatot egy civil szervezet rendelte meg. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület közlése alapján az NMP jelenléte arra utalhat, hogy technológiai szennyezés érte a csatornahálózatot. Az ügyben a kormány soron kívüli vizsgálatot rendelt el, a gyár vízügyi hozzájárulását visszavonták és 1 millió forintos bírságot szabtak ki. A CETL ugyanakkor közölte, a kormányhivatal akkreditált laborvizsgálatai nem mutatta ki MNP-t a mintákban. Debrecen önkormányzata a vizsgálatok tisztázását sürgeti. Három jelentős fejlesztést adtak át Csökmőn a versenyképes járások program keretében, írja a megyei önkormányzat oldala. A több mint 10,5 millió forintos beruházás a helyi intézmények korszerűsítését szolgálta. A faluház és a könyvtár épületében teljes nyílászáró cserét végeztek, míg a közös önkormányzati hivatalban új légkondicionáló berendezéseket szereltek fel. Emellett megújult a hivatal informatikai infrastruktúrája is, amely a digitális ügyintézés és a hatékonyabb működés feltételeit javítja. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. Nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
0: 20 éves lett a debreceni Modem, modern és kortárs művészeti központ. A jubileumot egy különleges kiállítással ünnepli az intézmény. 20 intézményvezető, partner és bérletes látogató választhatott ki a gyűjteményből egy-egy számára kedves alkotást. A tárlat így nem csak a Modem elmúlt két évtizedét mutatja be, hanem azt is, hogy mely művek voltak a legnagyobb hatással a közönségre. A nyári programok között új időszaki kiállítások és kertmozi is szerepel, így a modern és kortárs művészet mellett szabadtéri filmes esték is várják majd az érdeklődőket. A következő hónapokban több közösségi programmal, tárlatvezetéssel is készülnek, közölte rádiónkkal a Modem. A hétvégén gyakran zavarhatják felhők a napsütést, sokfelé megélénkülhet az északnyugati szél, záporokat, zivatarokat is ígérnek az időjósok. Ezek környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk, ennek ellenére 31 fok lesz a csúcs.
3: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
4: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best FM a 104.6-on. Jó reggelt és jó hétvégét mindenkinek. Akinek ma van a születésnapja, annak először is...
5: Happy birthday!
4: Boldog születésnapot, Isten éltesse. Másrészt pedig az ünnepeltek legyenek telefon közelben, mert nem sokára egy kis ajándék kísérletében szeretnénk felköszönteni valakit. Ez mindig nagyon izgalmas, hogy vajon kit hívunk majd föl. Szóval nem sokára jön a szülinapi játék. És hát persze addig is lesz, mint dudoráztunk. Bruno Mars új dala, az I Just Might szól most.
6: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
7: Most is veled.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Gyerek, jó hétvégét és jó pihenést mindenkinek. 7 perc számolt el 4:10. Hát egy cseppet sem irigylem azokat, akiknek már esetleg Budapestre kell menniük, mert a fővárosban a BL döntő miatt teljes lesz a felfordulás ma is, és valószínűleg még holnap is. Ha valaki nem tudná, a Puskásban játsszák a Bajnokok Ligája döntőjét. 17 000 PSG és 17 000 Arsenal szurkoló lesz a stadionban. Nem is rájuk figyelnek elsősorban, hanem arra körülbelül 30 000 szurkolóra, aki jegy nélkül érkezik a városba. 4 000 rendőr fog Budapesten a rendre vigyázni, angol és francia kollégákkal kiegészülve, egyébként több mint egy éve készülnek erre a mai napra. Aki pedig Budapestre tart, az arra készüljön, hogy lezárások, terelések lesznek mindenhol, valószínűleg tömeg lesz mindenfelé. Az egyetlen pozitívum, hogy a metrók, buszok, trolik, villamosok sűrűbben fognak járni, de valószínűleg ezek is tömve lesznek. Úgyhogy ez a helyzet most a fővárosban, szerintem csak akkor utazzanak ma Budapestre, hogyha feltétlenül muszáj, mert biztos, hogy nagyon, nagyon sűrű lesz az élet odafölt, és nem lesz egyszerű a közlekedés. Itthon viszont kicsit nyugisabban, mindjárt jön Whitney Houston és az I Have Nothing.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
4: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az Autómosó mellett.
5: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió tavaszi kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hi, this is Craig David.
9: Hey, this is Kylie.
10: Király Viktor vagyok.
11: Hi, this is Madonna.
12: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
6: Ez a Best FM.

0: 90 kedvencei a 104-on szólnak. Jó hétvégét mindenkinek. És ugye az előbb beszéltünk róla, hogy a fővárosban micsoda felfordulást okoz a közlekedésben a BL döntő, amit egyébként 6 órától játszanak, hogyha valaki nem tudná. Itthon Debrecenben pedig a Debrecen Drive miatt változik egy kicsit a közlekedés rendje. Mondom a legfontosabbakat. A Nagyerdei körút, Pallagi út és Ady Endre út közötti szakaszát lezárták, ezt majd csak vasárnap késő este fogják visszaadni a forgalomnak. A 16-os, a 22-es, a 22Y-os, a 24-es és a 24Y-os autóbuszok pedig egész hétvégén terelő úton járnak. Csak óvatosan, jó utát!
1: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
0: Na hát mi is száguldunk tovább. A Hunt X és a Golden most a 104.6-on.

0: ezt a filmet hallgatják itt a 104.6-on, és hát eljött a nagy pillanat, itt az ideje, hogy köszöntsük a mai szülinaposokat, jó sok nevezés érkezett ma is a szülinapi játékunkba. Kezdjük a felsorolást, jó? Például Cinege Csaba, 8 éves, a családja köszönti őt rajtunk keresztül. Cserháti Györgyi, ő is a születésnapját ünnepli, a legmegértőbb, legodaadóbb anya és feleség a világon. A fia Roland és a férje szintén Roland köszönti őt. Németh Ferenc születésnapozik, utamon a 7. unokája, az egész család köszönti őt. Gellén Sándornak is szülinapja van, Porcsin Irén gondolt rá rajtunk keresztül. Sándor egyébként a Bachata tánc koronázatlan királya. Furó Norbert 6 éves lett, édesanyja, apa, napsugár, mamáék és az egész Katica csoport köszönti őt. Tóth Beátának is születésnapja van, egy régi tanulója nevezte be őt a szülinapi játékunkba. Aztán Balogh Tibort a felesége köszönti 69. születésnapja alkalmából. Balogh Istvánné Kati néni, 80 éves, egy szép kerek évforduló. A fia Péter kíván neki boldog születésnapot. Karacs Ottónak is szülinapja van. 17 éves komoly felnőtt férfi lett. Vasutasnak készül egyébként. Az édesanyja kíván neki boldog szülinapot. És Gál Boglárka Adrien is születésnapozik. Az édesanyja köszönti őt. Na hát és az ünnepeltek közül van valaki, aki megkapja a Best FM ajándékát is.
1: Szia, Zsolt vagyok.
0: Haló, szia Zsolti, jó reggelt.
1: Jó reggelt.
0: Best FM rádió, zavarhatunk egy kicsit?
1: Igen.
0: Milyen friss a hangod is szombatkor a reggel, mikor keltél?
1: Hú, reggel 6 órakor, köszönöm szépen.
0: Neked nem szóltak, hogy szombat van?
1: De szóltak, de én minden reggel korán kelek.
0: De hétvégén is?
1: Van, hogy 4-kor, igen.
0: De ez azért van, mert rossz alvó vagy, vagy van dolgod, vagy egyszerűen csak mazoista vagy?
1: Egyszerűen mazohista vagyok inkább.
0: És mit csinálsz reggel 4-kor, amikor fölkelsz mondjuk szombaton?
1: Gondolkozok, kipakolom a mosogatógépet, néha ilyesmi.
0: Te egy arany ember vagy. Te feleségednek akkor arany élete van melletted. De mire ő föl kell, mert gondolom, hogy lustizik olyan 3-4-5-ig.
1: Tovább szokott. Nincs feleségem, csak megy asszonyom.
0: Bocsánat, ne haragudjak, de mire ő
1: leendő feleségem.
0: Mire ő föl kell, hát addigra te már rendbe vágod a házat kétszer.
1: Mondanám, hogy pont egy év múlvára tervezik az esküvőt.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: De ezt ő is most tudta meg.
1: Nem.
0: Azt hittem, ez egy ilyen gyors lánykérés volt. Na de hát a mai nem. Nap azért sok mindenért fontos, nem?
1: Mármi?
0: Hát mert hogy... Isten éltessen, Zsolti, boldog szülinapot kívánunk neked. Mi van ezekkel az autóalkatrészekkel?
1: Hát nem tudom, azokkal foglalkozott. Jönnek, mennek.
0: Autószerelő a szakmád?
1: Hát az a szakmám, de autóalkatrész tárolok. Teljesen legálisan egy webáruházban autóalkatrészeket értékesítek.
0: Aha, és hát neked meg most akkor én autós hétvégéd lesz, mert azt írják, hogy mész a Debrecen Drive-ra.
1: Igen.
0: De hát ez neked egy szakmai kirándulás tulajdonképpen.
1: Mondjuk azt, igen, a párommal töltöm el a mai napot kettesben.
0: Ó, ő mennyire van oda az autókért?
1: Hát nem annyira, mint én, de mellettem elviseli.
0: Hát Zsolti, Isten éltesse, te vagy a nap ünnepeltje ma a Best FM-en. Gratulálunk.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Az ajándékod a Kisangya Cukrászda 1848 Fantázia nevű kávés, rumos, csokis, meggyes tortája. Jól hangzik.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Fontos kérdés, szerinted kinevezed be a játékunkba?
1: Hát a párom, a hajnalka.
0: Üzenj neki valami nagyon szépet.
1: Nagyon szeretlek, drágám, köszönöm szépen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Debrecenben sincs már lakás 50 millió alatt. A rendőrség fokozottan figyeli a szórakozóhelyek környékét, és közösségi, illetve edukációs programokat indítottak Mike Pércsen és Gábor Jánban is. Szilágyi Jézus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: 5 év alatt csaknem megduplázódtak a használt lakások árai Magyarországon. Budapesten, valamint Debrecenben már szinte lehetetlen 50 millió forint alatt lakást találni. Ez derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből. Városunkban 2021-ben még 21 millió forintnál kezdődött a lakáspiaci belépőszint. Mára azonban az olcsóbb lakások is megközelítik az 50 millió forintos árszintet. A szakértők szerint az elmúlt évek drasztikus drágulása kifulladóban van, hiszen a vásárlók elérték pénzügyi teljesítő képességük határát. Ketten már rendőrkézen vannak a debreceni tömegverekedés ügyében. A hétvégén két nagyobb bunyó is kitört egy Péterfia utcai szórakozóhely előtt, ahol több ember ütötte és rúgta egymást. A videófelvételek nagy felháborodást váltottak ki. Az ügyre Debrecen polgármestere Pap László is reagált. Azt kérte, hogy a rendőrség fokozottan figyelje a szórakozóhelyek környékét. A nyomozás egyébként tovább folytatódik, és újabb elszámoltatások várhatóak, számolt be róla a Dehír. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét. Ez derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Ez szerint a megkérdezettek bizonytalanak például a pénz átadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, hogy az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalják.
2: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
1: Interaktív pénzügyi előadással segítették a Mike Pércsi idősek pénzügyi biztonságát. A program célja a pénzügyi tudatosság erősítése és a gyakorlati ismeretek átadása volt az idősebb korosztály számára. Az eseményt a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány szervezte a megyei önkormányzat konzorciumi partnereként. Gáborjában pedig családi nappal erősítették a helyi identitást a roma nemzetiség körében. A gyerekeket játékos feladatok és kézműves foglalkozások várták, míg a felnőttek régi mesterségekkel is megismerkedhettek, számolt be róla a megyei önkormányzat oldala. Sokfelé megélénkülhet az északnyugati szél, térségünkben akár viharos széllökésekre is számíthatunk, záporok, zivatarok kísérhetik ezt az időjárást, 23-31 fok közé melegszik majd a levegő, a záporokat, zivatarokat követően viszont hirtelen több fokkal hűvösebb is lehet. Vasárnap is marad a napos időszak, helyenként viszont zápor, zivatar jöhet a gomoly felhőzetből, hajnalra 9 fokig hűlhet vissza a levegő, délután viszont ismét 30 fok körül csúcsokat mérhetünk, hétfőn is gyakran zavarják majd felhők a napsütést.
3: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
4: Köszönjük szépen a híreket!
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Hoppá, hoppá, hoppá, mit találtam itt az asztalfiókban? Akárhogy is nézem, ezt kérem szépen, egy családi belépő a Debrecen Drive holnapi napjára. Na hát akkor ezt odaadnám valakinek, jó? Úgy fogunk játszani, ahogy itt a héten többször is játszottunk. Két zenek között nem sokára egy autócsoda hangját hallhatják majd. SMS-ben vagy Viberen tippeljék meg, hogy milyen autó lehet. Nem kell eltalálni, már a tippel benne vannak a sorsolásban. És aki a legszerencsésebb lesz, az viheti a családi belépőt. Figyeljenek nagyon, bármikor elhúzhat ez az autó két zenek között. De most minden esetre itt van Madonna és a Give It To Me. Jó hétvégét, Debrecen!
5: A hírek után

0: ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, ez jó kis ébresztő volt, Tonlak és a Funky Cold Medina itt a Best FM-en a 104.6-on. A nyáron pedig néhány napig megint Debrecen lesz a 3x3-as kosárlabda fellegvára, ugye most már több mint 10 éve hagyomány, hogy minden nyáron nálunk gyűlnek össze a sporták képviselői. Idén augusztus 24-e és 30-a között lesz a nagy 3x3-as fiesta, és már most önkéntesek jelentkezését várják, tehát akik szeretnék segíteni a rendezvény lebonyolításában, azok már jelentkezhetnek a szervezőknél. Ez főleg középiskolásoknak és egyetemistáknak lehet jó lehetőség, mert hogy a középsulisok beszámíthatják a közösségi szolgálatba, az egyetemistáknak pedig beleszámíthat a szakmai gyakorlatba. Tehát augusztus 24-től 30-áig újra 3x3-as kosárlabda fesztivál Debrecenben, és a szervezők már várják az önkéntes segítők jelentkezését. Nálunk pedig itt a Best FM-en nem sokára a Nox jelentkezik. Jön tőlük a szeretem. Jó hétvégét, jó pihenést!
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
4: Hamarosan nyit Debrecen legújabb jó márkit üzlete. Nyitási akciók. Zöld Domestos 599 forint. 24 darabos piros mokáte 3-1-ben kávé 899 forint. Füredi út 51. A Volt Szertás sportbolt helyén.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hey, this is Justin Timberlake.
9: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
10: Hello, I'm Phil Collins.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
6: a Best FM.
5: A Best FM.

0: itt a Best FM, Debrecen kedvenceivel a 104.6-on. Részegen kivisz majd haza. Pontos kérdés. Lehet, hogy a csillagok erre is tudják a választ.
1: Mit jósolnak már a csillagok?
2: Horoszkóp a Best FM-en.
3: Kohos, a dolgai bizonyára jól állnak, nincs oka csüggedése. Készítsen egy jó időbeosztást, és akkor mindent sikerül elvégeznie. Bika, egyszerre több elintézendő ügy szakadhat a nyakába, azt se tudja, melyikbe kezdjen, bízza magát a véletlenre, és vágjon bele a kellős közepébe. Ikrek, idegesítheti, ha nem látja tisztán, mi zajlik ön körül, konkrét események miatt is nyugtalankodhat, és nehezen éli meg a megbántásokat. Rák, nem áll a helyzet magaslatán, és egy esetleges csatában kudarcot vallhat, lehet, hogy túl nagy fába vágta a fejszéjét, és most nehezen tud megbirkózni vele. Oroszlán, sportolnia kellene, ha teheti, menjen el úszni, de megelégedhet az otthoni tornával is. Mindjárt másképp látja a világot, jókedvűen fogadja, könnyen elvégzi a napi teendőket. Szűz, őrizze meg a hagyományos nyugalmát és a higgadtságát, most igazán szüksége lehet rá. Mérleg, ne hagyja magát felidegesíteni, legyen józan, tegye a dolgát, ne akarjon csodát művelni. Skorpió, ez a megfontolás napja, bármiben kell is döntenie, várjon még, ma minden válasz elhamarkodott lenne. Nyilas, most kifejezetten vonzó és kedves, mindenütt a társaság középpontja, ezt egyesek nem nézik jó szemmel, egy nyilast azonban nem lehet kordában tartani, jaj annak, aki megpróbálja. Bak, önszava hihetőség és becsület dolgában sokak felett áll, jól teszi, ha barátait is igényesen válogatja meg. Vízöntő, meg kellene beszélnie családjával a további terveit, az őszinte szó jól esik mindnyájuknak, ne szégyelje az érzelmeit a kedvese előtt. Alak, nem szabad elzárkóznia az újítások elől, ne gubózzon be, vegyen részt aktívan a körülményei alakításában.

a Best FM Debrecen kedvenceivel a 104.6, és jöjjön most az a dal, aminek minden esélye megvan arra, hogy az év slágere legyen, de hogy a top 10-ben benne lesz az év végén, az egészen biztos. Ugye BB Rexa feldolgozta a Faithless klasszikusát, az Insomniát. Azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy a dalnak az ötlete az már évekkel ezelőtt megvolt a fejében, csak hát mindenféle szerzői jogi herceghurcák miatt sokáig nem tudott megvalósulni, aztán még olyan jól sikerült, hogy maga a Faithless is beszállt az új verzió elkészítésébe. Szóval BB Rexa és a Faithless és a New Religion most a Best-en.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Mindig veled.
3: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Hát egy kicsit felpörgettük itt ezt a csendes szombat délelőttöt, mert hogy meg lehetett küzdeni az utolsó családi belépőért a Debrecen Drive-ra, a holnapi napra érvényes. Ugye két zene között elhúzott ez az autó. Na hát azt kellett megtippelni, hogy ez vajon milyen autó. Nem kellett eltalálni, aki tippelt, az benne volt a sorsolásban. És a rengeteg válaszoló közül én végül is Robit sorsoltam ki. Szia, itt vagy velünk, haló!
4: Ja, igen, itt vagyok.
3: Na, hát Robikám, akkor hallgatom a tippelet, szerinted ez milyen autó volt?
4: Fú, őszintén szólva fogalmam sincs. Úgyhogy azt írtam, hogy ez egy kis Polszki.
3: Kis Polszki, hát igen, mondjuk egy kis Polszki az... Konkrétan ennek az autónak szerintem a hátsó ülése felén elférne, mert hogy ez valójában egy Hummernek a hangja volt. Majdnem
4: hát ugyanaz. Igen, van egy különbség.
3: Na nem baj, a lényeg, gratulálok neked. Tiéd a családi belépő a Debrecen Drive holnapi napjára, a Best FM vendégeként lehettek ott. Gratulálok hozzá.
4: Nagyon köszönjük. Amúgy is kimentünk volna, de így még jobb lesz.
3: Hát így igen, az ingyen jegyel mégis csak más. Gratulálok, érezzetek nagyon jól magatokat, képeket és élménybeszámolót kérünk majd tőletek is.
4: Köszönöm.
2: Reklámot hallottak.

0: rengeteg magyar településre kerülhetett azbesztel szennyezett kőzózalék. Egyeztetést kezdeményez a Megyei Önkormányzatok Szövetsége a miniszterelnökkel, és színes gyereknapi programokkal várják a családokat Debrecenben. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Rengeteg magyar településre kerülhetett azbesztel szennyezett kőzózalék az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzózalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
2: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is az érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
0: Ha fennáll a gyanú, hogy azbeszt tartalmú kőzúzalék van a környezetünkben, jelentsük a kormányhivatalnál és kérjünk mintavételt. További részletek a tudastár.ksgs.hu oldalon lehet kérni. Egyeztetést kezdeményez Magyar Péter miniszterelnökkel a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége a magyar önkormányzatiság és a vidék fejlődésének érdekében. A szervezet elnöke Pajna Zoltán, aki egyúttal a Hajdubiar vármegyei közgyűlés elnöki tisztségét is betölti. Közleményük szerint a vármegyei önkormányzatok kulcs szerepet töltenek be a területfejlesztésben és az uniós források felhasználásában. A szövetség hangsúlyozta, a vármegyéknél felhalmozott szakmai tapasztalat és a településekkel kialakított együttműködés biztos alapot jelenthet a 2028-34-es fejlesztési időszak előkészítéséhez és az uniós források hatékony felhasználásához. Új MR készüléket adtak át a klinika gyermeksürgősségi központjában, így az intézményben már a képalkotó diagnosztika teljes spektruma, röntgen, ultrahang, CT és MR helyben elérhető. A fejlesztés gyorsabb és biztonságosabb betegellátást tesz lehetővé, mivel a sürgősségi ellátás és a radiológia egy épületben működik. Bács Zoltán rektor szerint a központ vidéken egyedülálló, kompakt egységé vált. Szabó Zoltán a klinikai központ elnöke pedig hangsúlyozta, a gyermeksebészet mellett hamarosan a gyermekreumatológia is itt működik majd. A központban évente mintegy 40 ezer gyermeket látnak el. A hétvégén számos gyereknapi program várja a családokat Debrecen különböző pontjain. A Modernben egy gyereknapi foglalkozást tartanak, míg a Nagyerdei Kultúrpark Vidámparkjában bohóc műsor, táncbemutatók, triál és solymász bemutató, valamint a Vojtina Báb Színház előadása szórakoztatja a látogatókat. Emellett párhuzamosan zajlik a Drive is. A gyerekek pókemberrel is találkozhatnak, az Agora Tudományos Élményközpontban pedig egész nap interaktív tudományos programok lesznek. A szabadtéri színpadon táncos gyermeknapot rendeznek, a Báb Színház pedig külön előadásokkal készül a legkisebbeknek, számolt be róla a Dehír. Gyakran zavarhatják felhők a napsütést, helyenként futó zápor, zivatar alakulhat ki. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, de a záporok, zivatarok környezetében viharosabb lökések is előfordulhatnak. Napközben 23-31 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet. Hajnalban 9-18, délután 31 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
3: Köszönjük szépen a híreket. Jó hétvégét, Debrecen a Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Minden órára jut valami kis ajándék, valami meglepetés. Most a névnaposok és a házassági évfordulósok figyeljenek nagyon, mert nem sokára őket köszöntjük, úgyhogy legyenek telefon közelben. És közben füleket nagyra nyitni, ha már úgyis ilyen autós hétvégénk van. John Esbrew és a Fast Car.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is veled,
1: a következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Debrecen kedvenceivel a 104-on. És hát a hétvége legfontosabb közlekedési infóját mondjuk el még egyszer. A Debrecen Drive miatt lezárták a Nagyerdei körút, Pallagi út és Ady Endre út közötti szakaszát. Csak vasárnap késő este fogják visszaadni a forgalomnak. Addig pedig gyakorlatilag egész hétvégén terelő úton közlekedik a 16-os, a 22-es, a 22Y-os, a 24-es és a 24Y-os autóbusz, hogy pontosan merre járnak, az fönt van a DKV honlapján, arra érdemes lehet ránézni. Egyébként még jó utat és balesetmentes közlekedést mindenkinek.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: Nekünk viszont most inkább jó hallásra lesz szükségünk, hiszen itt a Veszten jön Áda Rossz.

kívánhatják jó hétvégét mindenkinek. Május 30-a van, Isten éltesse a Zsanetteket és a Jankákat, nekik van névnapjuk, sok boldogságot nekik. Egyébként a két név az tulajdonképpen ugyanaz, a Zsanett Héber latin-francia eredetű név, a Johanna változata, a János férfi név női párja, és a jelentés az, hogy Jáve megkegyelmezett, a Janka pedig a Zsanett magyar változata tulajdonképpen. Isten éltesse az ünnepelteket. Valakit nem sokára köszöntünk, valakinek átadjuk majd a Best FM névnapi ajándékát, de addig is a mai ünnepelteknek jöjjön a holnap után.

0: Best FM-et hallgatják itt a 104.6-on. Jó hétvégét mindenkinek, remélem, hogy mindenkinek pihenéssel telik a mai és a holnapi nap, és remélem, hogy különösen jól telik a hétvége a Zsanetteknek és a Jankáknak. Nekik van névnapjuk, Isten éltesse őket. Én itt közben a névnapi játékunkba benevezett Zsanettek és Jankák közül ki is sorsoltam valakit. Meglepő módon Zsanett van a vonal végén. Hello, szia!
1: Szia!
0: Hogy telik a hétvégét? Hogy telik a mai nap?
1: Köszönöm szépen, jól telik. Kis fővés, de amúgy nyugis lesz.
0: És névnap ügyben mi újság van?
1: A család már megköszöntött kora reggel.
0: Isten éltessen, mert akkor mi is megköszöntenénk téged. Te lettél a mai nap névnaposait nálunk a Best FM-en. Gratulálunk neked, úgyhogy téged illet a mai ajándék. Kérlek szépen, ha elfogadod, és ma miért ne fogadnál el, akkor a melancs cukrászda szeretne téged vendégül látni névnapod alkalmából. Isten éltessen.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Gratulálunk a nyereményhez. Köszi, hogy velünk vagy.
1: Szép napot.
0: És hát akkor a Zsanettek és Jankák tiszteletére jöjjön most az MVP és a Rock Your Body-é.

0: A Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Vegyi anyagokat mutatta ki a debreceni CETA gyárnál kiömlött zöld folyadékban, fejlesztéseket adtak át Csökmőn a versenyképes járások program támogatásával, és megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Vegyi anyagokat, köztük magzatkárosító NMP oldószert mutatta ki a CETL akkumulátorgyárnál kiömlött zöld folyadékban. A vizsgálatot egy civil szervezet rendelte meg. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület közlése alapján az NMP jelenléte arra utalhat, hogy technológiai szennyezés érte a csatornahálózatot. Az ügyben a kormány soron kívüli vizsgálatot rendelt el, a gyár vízügyi hozzájárulását visszavonták és 1 millió forintos bírságot szabtak ki. A CETL ugyanakkor közölte, a kormányhivatal akkreditált laborvizsgálatai nem mutattak ki MNP-t a mintákban. Debrecen önkormányzata a vizsgálatok tisztázását sürgeti. Három jelentős fejlesztést adtak át Csökmőn a versenyképes járások program keretében, írja a megyei önkormányzat oldala. A több mint 10,5 millió forintos beruházás a helyi intézmények korszerűsítését szolgálta. A faluház és a könyvtár épületében teljes nyílászárót cserét végeztek, míg a közös önkormányzati hivatalban új légkondicionáló berendezéseket szereltek fel. Emellett megújult a hivatal informatikai infrastruktúrája is, amely a digitális ügyintézés és a hatékonyabb működés feltételeit javítja. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. Nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
1: 20 éves lett a debreceni MODEM, modern és kortárs művészeti központ. A jubileumot egy különleges kiállítással ünnepli az intézmény. 20 intézményvezető, partner és bérletes látogató választhatott ki a gyűjteményből egy-egy számára kedves alkotást. A tárlat így nem csak a MODEM elmúlt két évtizedét mutatja be, hanem azt is, hogy mely művek voltak a legnagyobb hatással a közönségre. A nyári programok között új időszaki kiállítások és kertmozi is szerepel, így a modern és kortárs művészet mellett szabadtéri filmes esték is várják majd az érdeklődőket. A következő hónapokban több közösségi programmal, tárlatvezetéssel is készülnek, közölte rádiónkkal a MODEM. A hétvégén gyakran zavarhatják felhők a napsütést, sokfelé megélénkülhet az északnyugati szél. Záporokat, zivatarokat is ígérnek az időjósok. Ezek környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. Ennek ellenére 31 fok lesz a csúcs.
3: Célállomás
0: Debrecen.
3: Pozíció
0: 104,6

Hello Debrecen, ez a Best FM, itt a 104.6-on a szombat délutánban pörgetem egymás után a zenei kedvenceket, és hát nem azokat, amiket én vagy a zenei szerkesztőnk válogattunk össze, hanem azokat, amiket a hallgatóink, ugyanis ez a déli kívánság műsor a következő két órában szólnak egymás után azok a kedvencek, amiket hát szeretnének meghallgatni, úgyhogy írjanak, kívjanak bátran 500-540 vagy 30-933-104-6. Lali kérésével érkezem a folytatásban, ami egyébként Zsanettnak fog szólni, a mikrofonnál pedig Morvai Szűcs Enikő. Szuper napot mindenkinek!

0: Fajni írt nekem a 3933-1046-ra, hogy nekik valami plusz energia kellene, mert egész hétvégén dolgoznak, ugyanis így a gyereknap miatt nekik is sokkal több a munkájuk. Arcfestőként dolgoznak, úgyhogy több helyszínen vannak ma is, és holnap is. Kell nekik a plusz energia, de örülnének, hogyha meg tudnák hallgatni az ő kedvencüket. Na hát akkor játszom már is, és igen, holnap gyereknap, úgyhogy nagyon-nagyon sok program vár ránk Debrecenben és a környéken is.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Kívánság műsorba, Stefan.
1: Ja, Andi vagyok. Szeretnék kérni a kislányomnak zenét. Ma van a szülinapja. Azt üzenem neki, hogy nagyon sokat éljön, és nagyon-nagyon-nagyon szeret.
0: Mi is ezt kívánjuk neki. Boldog születésnapot. Szép napot.

0: Zene minden korból, minden időben.
1: Best FM.
2: Best FM.
3: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: kívánság műsor, Best FM.
1: Jó napot kívánok, én Bocsi Ferencné vagyok. Kérhetném a Wonderful Life.
0: Jó, rendben, ezt játszom akkor.
1: Nagyon köszönöm.
0: Nagyon szívesen, viszont hallásra.
1: Szép napot.
0: Önnek is.

0: telefonon, hogy milyen rádiót hallgat?
1: Mondja meg nyugodtan.
2: A Best FM-et.
3: Debrecenben sincs már lakás 50 millió alatt. A rendőrség fokozottan figyeli a szórakozóhelyek környékét, és közösségi, illetve edukációs programokat indítottak Mike Pécsen és Gáborjánban is. Szilágyi Ittus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
3: 5 év alatt csaknem megduplázódtak a használt lakások árai Magyarországon. Budapesten, valamint Debrecenben már szinte lehetetlen 50 millió forint alatt lakást találni. Ez derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből. Városunkban 2021-ben még 21 millió forintnál kezdődött a lakáspiaci belépőszint. Mára azonban az olcsóbb lakások is megközelítik az 50 millió forintos árszintet. A szakértők szerint az elmúlt évek drasztikus drágulása kifulladóban van, hiszen a vásárlók elérték pénzügyi teljesítő képességük határát. Ketten már rendőrkézen vannak a debreceni tömegverekedés ügyében. A hétvégén két nagyobb bunyó is kitört egy Péterfia utcai szórakozóhely előtt, ahol több ember ütötte és rúgta egymást. A videófelvételek nagy felháborodást váltottak ki. Az ügyre Debrecen polgármestere Pap László is reagált. Azt kérte, hogy a rendőrség fokozottan figyelje a szórakozóhelyek környékét. A nyomozás egyébként tovább folytatódik, és újabb elszámoltatások várhatóak, számolt be róla a Dehír. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét. Ez derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Ez szerint a megkérdezettek bizonytalanok például a pénzátadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, hogy az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalják.
4: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
3: Interaktív pénzügyi előadással segítették a Mike Pécsi idősek pénzügyi biztonságát. A program célja a pénzügyi tudatosság erősítése és a gyakorlati ismeretek átadása volt az idősebb korosztály számára. Az eseményt a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány szervezte a megyei önkormányzat konzorciumi partnereként. Gáborjánban pedig családi nappal erősítették a helyi identitást a roma nemzetiség körében. A gyerekeket játékos feladatok és kézműves foglalkozások várták, míg a felnőttek régi mesterségekkel is megismerkedhettek, számolt be róla a megyei önkormányzat oldalán. Sokfelé megélénkülhet az északnyugati szél. Térségünkben akár viharos széllökésekre is számíthatunk. Záporok, zivatarok kísérhetik ezt az időjárást. 23-31 fok közé melegszik majd a levegő. A záporokat, zivatarokat követően viszont hirtelen több fokkal hűvösebb is lehet. Vasárnap is marad a napos időszak, helyenként viszont zápor, zivatar jöhet a gomoly felhőzetből. Hajnalra 9 fokig hűlhet vissza a levegő, délután viszont ismét 30 fok körül csúcsokat mérhetünk. Hétfőn is gyakran zavarják majd felhők a napsütést.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
1: A hírek

Debrecen zenei kedvenceit a déli kívánság műsorban a 104.6-on. Kaptam egy üzenetet korábban Anikótól, hogy 28-án volt a férjének a születésnapja, viszont ma fogják megünnepelni családi körben, és szeretnénk köszönteni őt egy általatok küldött zeneszámmal. Hálasan köszönjük Bujdosó Sándor részére. Isten éltesse akkor Sándort nagyon-nagyon sokáig.

0: kívánság műsor, Bestefan.
1: Csókom, szeretnék én a dámának, anyának, teszónak, meg ennyinek.
0: És üzensz nekik valamit?
1: Szeretem.
0: Jó, rendben, játszom nem sokára. Köszi, hogy hívtál, ügyes voltál. Szia, szia!
1: Szia, szia!

104-5 szeretne egy dalt a párjának, aki egyébként buszvezetőként dolgozik. Sajnos most a hosszú hétvégén sem tudtak együtt lenni, de holnap legalább lesz egy szabad nap, így a gyerekekkel együtt tudnak tölteni egy kis időt. Most viszont a hosszú útra érkezik neki egy dal.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútor volt, Salétrom utca 5.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei.
2: Megállás nélkül.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hey, this is Justin Timberlake.
6: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
7: Hello, I'm Phil Collins.
2: Bárhol is vagy, ott van veled
3: a Best FM.
2: A Best FM.

A kedvencek pörögtek egymás után itt a déli kívánság műsorban, viszont most már csak pár percünk van, aztán indul az egyórás zenei maraton. Az esti kívánság műsorban viszont már leadhatják a kéréseket, ugyanis azokat is én fogom majd teljesíteni, írjanak, hívjanak ezzel kapcsolatban is. Ha valaki most lemaradt, vagy most jutott eszébe, esetleg szeretne köszönteni valakit, akkor az SMS és Viber számunkra akár a délutáni órákban is megírhatja. 39 33 104 6 az SMS és Viber számunk. Tomi Cash is az Espresso Mahiato érkezik Vilmosnak a folytatásban. Morvai Szűcsenikő vagyok.

0: kedvezhetetlen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Rengeteg magyar településre kerülhetett aszbesztel szennyezett kőzózalék. Egyeztetést kezdeményez a Megyei Önkormányzatok Szövetsége a miniszterelnökkel, és színes gyereknapi programokkal várják a családokat Debrecenben. Szilágyi Jézus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Rengeteg magyar településre kerülhetett aszbesztel szennyezett kőzózalék az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzúzalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
2: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is az érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
1: Ha fennáll a gyanú, hogy aszbeszttartalmú kőzúzalék van a környezetünkben, jelentsük a kormányhivatalnál és kérjünk mintavételt. További részletek a tudastár.ksgs.hu oldalon lehet kérni. Egyeztetést kezdeményez Magyar Péter miniszterelnökkel a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége a magyar önkormányzatiság és a vidék fejlődésének érdekében. A szervezet elnöke Pajna Zoltán, aki egyúttal a Hajdubiar vármegyei közgyűlés elnöki tisztségét is betölti. Közleményük szerint a vármegyei önkormányzatok kulcs szerepet töltenek be a területfejlesztésben és az uniós források felhasználásában. A szövetség hangsúlyozta, a vármegyéknél felhalmozott szakmai tapasztalat és a településekkel kialakított együttműködés biztos alapot jelenthet a 2028-34-es fejlesztési időszak előkészítéséhez és az uniós források hatékony felhasználásához. Új MR-készüléket adtak át a klinika gyermeksürgősségi központjában, így az intézményben már a képalkotó diagnosztika teljes spektruma, röntgen, ultrahang, CT és MR helyben elérhető. A fejlesztés gyorsabb és biztonságosabb betegellátást tesz lehetővé, mivel a sürgősségi ellátás és a radiológia egy épületben működik. Bács Zoltán rektor szerint a központ vidéken egyedülálló, kompakt egységé vált. Szabó Zoltán a klinikai központ elnöke pedig hangsúlyozta, a gyermeksebészet mellett hamarosan a gyermekreumatológia is itt működik majd. A központban évente mintegy 40 ezer gyermeket látnak el. A hétvégén számos gyereknapi program várja a családokat Debrecen különböző pontjain. A Modernben egy gyereknapi foglalkozást tartanak, míg a Nagyerdei Kultúrpark Vidámparkjában bohóc műsor, táncbemutatók, triál és solymász bemutató, valamint a Vojtina Báb Színház előadása szórakoztatja a látogatókat. Emellett párhuzamosan zajlik a Drive is. A gyerekek pókemberrel is találkozhatnak, az Agora Tudományos Élményközpontban pedig egész nap interaktív tudományos programok lesznek. A szabadtéri színpadon táncos gyermeknapot rendeznek, a Báb Színház pedig külön előadásokkal készül a legkisebbeknek, számolt be róla a Delhi. Gyakran zavarhatják felhők a napsütést, helyenként futó zápor, zivatar alakulhat ki. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, de a záporok, zivatarok környezetében viharosabb lökések is előfordulhatnak. Napközben 23-31 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet. Hajnalban 9-18, délután 31 fokot mérhetünk.
3: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festéker.hu

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Vegyi anyagokat mutatta ki a debreceni CETA gyárnál kiömlött zöld folyadékban, fejlesztéseket adtak át Csökmön a versenyképes járások program támogatásával, és megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Vegyi anyagokat, köztük magzatkárosító NMP oldószert mutatta ki a CETL akkumulátorgyárnál kiömlött zöld folyadékban. A vizsgálatot egy civil szervezet rendelte meg. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület közlése alapján az NMP jelenléte arra utalhat, hogy technológiai szennyezés érte a csatornahálózatot. Az ügyben a kormány soron kívüli vizsgálatot rendelt el, a gyár vízügyi hozzájárulását visszavonták és 1 millió forintos bírságot szabtak ki. A CETL ugyanakkor közölte, a kormányhivatal akkreditált laborvizsgálatai nem mutatta ki MNP-t a mintákban. Debrecen önkormányzata a vizsgálatok tisztázását sürgeti. Három jelentős fejlesztést adtak át Csökmön a versenyképes járások program keretében, írja a megyei önkormányzat oldala. A több mint 10,5 millió forintos beruházás a helyi intézmények korszerűsítését szolgálta. A faluház és a könyvtár épületében teljes nyílászáró cserét végeztek, míg a közös önkormányzati hivatalban új légkondicionáló berendezéseket szereltek fel. Emellett megújult a hivatal informatikai infrastruktúrája is, amely a digitális ügyintézés és a hatékonyabb működés feltételeit javítja. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. Nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
2: 20 éves lett a debreceni MODEM, Modern és Kortárs Művészeti Központ. A jubileumot egy különleges kiállítással ünnepli az intézmény. 20 intézményvezető, partner és bérletes látogató választhatott ki a gyűjteményből egy-egy számára kedves alkotást. A tárlat így nem csak a MODEM elmúlt két évtizedét mutatja be, hanem azt is, hogy mely művek voltak a legnagyobb hatással a közönségre. A nyári programok között új időszaki kiállítások és kertmozi is szerepel, így a modern és kortárs művészet mellett szabadtéri filmes esték is várják majd az érdeklődőket. A következő hónapokban több közösségi programmal, tárlatvezetéssel is készülnek, közölte rádiónkkal a MODEM. A hétvégén gyakran zavarhatják felhők a napsütést, sokfelé megélénkülhet az északnyugati szél, záporokat, zivatarokat is ígérnek az időjósok. Ezek környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk, ennek ellenére 31 fok lesz a csúcs.
4: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
0: A hírek

Szuper délután mindenkinek, Debrecen zenei kedvencei szólnak a Best FM-en itt a 104.6-on május 30-án. Az utolsó hétvégénk van a májusból, szinte hihetetlen, viszont az korán sem, hogy már az utolsó héten azért nagyon-nagyon szépen megmutatta nekünk a nyár az igazi arcát, szóval lényegében ilyen szuper jó idővel búcsúzik tőlünk a május, bár ma az esti óránkban azért előfordulhat egy-egy futózápor és zivatar, azért az elmúlt napokban szerintem abszolút nem panaszkodhatunk az időjárásra, és hát bízunk abban, hogy azért holnap is jó idő várható, mert attól függetlenül, hogy elsortan egy-egy futózápor kialakulhat, holnap is napos idő, 28 fokos maximum készülhet, úgyhogy ezzel készülhetünk a gyereknapra, ugyanis holnap május 31-én, május utolsó vasárnapján gyereknap. Hozok nem sokára a program ötleteket, illetve nagyon sok lehetőséget, hogy hová tudunk ellátogatni. Előtte viszont szólnak a kedvencek, Dash és Youngfly közöse, itt a Best FM-en, ezzel indítom a szombat délutánt, a mikrofonnál Morvai Szűcsenikő.

úgy szervezzük, ami nekik is egy nagy élmény, és nem feltétlen gondolok arra, hogy több 10 000 forintot kell elkölteni, hanem elmenni olyan lehetőségeket is keresni, ahol tényleg nem kell sokat költenünk. Egyébként Debrecenben vannak kültéri, szabadtéri játékok, ügyességi feladatok, családi programok, például várják a Nagy Erdőn, a Kötszínház környékén is ingyenes kikapcsolódások lesznek majd a családoknak, ennek érdemes utána nézni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg nem a drága programok számítanak, hanem az együtt töltött idő, egy közös séta, egy szabadtéri előadás, vagy néhány önfelett óra a szabadban is maradandó élményt tud adni a gyerkőcöknek. Egyébként, ahogy mondtam, a nagyerdei szabadtéri színpadon vasárnap táncos gyermeknapot rendeznek. Itt a debreceni gyerek és ifjúsági tánccsoportok fognak fellépni, ráadásul a program ingyenesen látogatható, úgyhogy akár ez is egy jó kikapcsolódás.

szólnak Debrecen zenei kedvencei a folytatásban is, itt a 104.6-on, és ugye, ahogy említettem, nagyon sok lehetőségünk van arra, hogy ellátogassunk holnap majd több gyereknapi programra. Aki egyébként pénztárca barát programot keres, ugye említettem, hogy a Nagyerdei színpadnál ott lesz majd vasárnap délután táncos gyermeknap. Viszont én azt gondolom, hogyha esetleg előkapunk egy jó kis társasjátékot is, kiülünk a kertbe, vagy elmegyünk egy olyan helyszínre, ahol sok időt szeretnek tölteni a gyerekek, vagy nagymama kertjében, vagy a saját kertünkben, és csinálunk egy ilyen kis pikniket, mondjuk otthonra veszünk hékrémet, veszünk fagyi alapot, és akkor együtt készítjük el ezeket, vagy együtt sütünk palacsintát, gofrit, stb. Olyan dolgokat, amiket ők szeretnének velünk készíteni, amihez nekik van igazából a kedvük. Hogy legyen egy olyan nap, amikor megkérdezzük, hogy na, most mit szeretnétek, és hogyha egy belefér a keretbe, belefér az elgondolásba, akkor miért ne? Valósítsuk meg. Ez a nap, ez tényleg róluk szól. Játszom a kedvenceket a folytatásban is, itt a Best FM Rádióban. The Script a folytatásban, itt a Best FM-en.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Debrecenben sincs már lakás 50 millió alatt. A rendőrség fokozottan figyeli a szórakozóhelyek környékét, és közösségi, illetve edukációs programokat indítottak Mike Pércsen és Gábor Jánban is. Szilágy Ácos vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: 5 év alatt csaknem megduplázódtak a használt lakások árai Magyarországon. Budapesten, valamint Debrecenben már szinte lehetetlen 50 millió forint alatt lakást találni. Ez derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből. Városunkban 2021-ben még 21 millió forintnál kezdődött a lakáspiaci belépőszint. Mára azonban az olcsóbb lakások is megközelítik az 50 millió forintos árszintet. A szakértők szerint az elmúlt évek drasztikus drágulása kifulladóban van, hiszen a vásárlók elérték pénzügyi teljesítő képességük határát. Ketten már rendőrkézen vannak a debreceni tömegverekedés ügyében. A hétvégén két nagyobb bunyó is kitört egy Péterfia utcai szórakozóhely előtt, ahol több ember ütötte és rúgta egymást. A videófelvételek nagy felháborodást váltottak ki. Az ügyre Debrecen polgármestere Pap László is reagált. Azt kérte, hogy a rendőrség fokozottan figyelje a szórakozóhelyek környékét. A nyomozás egyébként tovább folytatódik, és újabb elszámoltatások várhatóak, számolt be róla a Dehír. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét. Ez derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Ez szerint a megkérdezettek bizonytalanak például a pénz átadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, hogy az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalják.
2: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
1: Interaktív pénzügyi előadással segítették a Mike Pércsi idősek pénzügyi biztonságát. A program célja a pénzügyi tudatosság erősítése és a gyakorlati ismeretek átadása volt az idősebb korosztály számára. Az eseményt a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány szervezte a megyei önkormányzat konzorciumi partnereként. Gáborjában pedig családi nappal erősítették a helyi identitást a roma nemzetiség körében. A gyerekeket játékos feladatok és kézműves foglalkozások várták, míg a felnőttek régi mesterségekkel is megismerkedhettek, számolt be róla a megyei önkormányzat oldala. Sokfelé megélénkülhet az északnyugati szél. Térségünkben akár viharos széllökésekre is számíthatunk, záporok, zivatarok kísérhetik ezt az időjárást. 23-31 fok közé melegszik majd a levegő, a záporokat, zivatarokat követően viszont hirtelen több fokkal hűvösebb is lehet. Vasárnap is marad a napos időszak, helyenként viszont zápor, zivatar jöhet a gomoly felhőzetből. Hajnalra 9 fokig hűlhet vissza a levegő, délután viszont ismét 30 fok körül csúcsokat mérhetünk. Hétfőn is gyakran zavarják majd felhők a napsütést.
0: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben ott

Zenei kedvence itt a 104.6-on Lady Gaga érkezik mindjárt a folytatásban, és olyan sok mindenkitől hallom mostanában, hogy el szeretnének kezdeni edzeni, vagy el szeretnének kezdeni valamit mozogni, és hát ugye azért ez nem egy ilyen nagy ördöngőség, főleg így a jó idő beköszöntében, én azt gondolom, hogy egyre több sportparkot tudunk választani, vagy akár ugye a Nagy Erdei Stadion környékét is, ahová egy kicsit el tudunk menni, mozogni, futni, kondi parkokba elmenni, vagy ha biciklizünk, vagy ha görkorizunk, vagy ha nagyokat sétálunk. Ugye mindig kicsivel kell indítani, leginkább azzal, hogy az a nulladik lépés, hogy elhatározzuk, hogy mindenféleképpen heti 2-3 alkalommal el fogunk menni, egy 40-50 percet mindenféleképpen szeretnénk mozogni. És nagyon-nagyon apró lépésekkel kell elindulni a kitűzött cél felé. Én azt gondolom, hogy megvalósítható, főleg, hogyha valaki most arra fogná esetleg, hogy ó, de hát rossz idő van, ó, de hát nagyon meleg van. Nem kell mindig az időre fogni, mert mindig lesz kifogás. Ó, most ez, ó, most az. Én azt gondolom, hogy tényleg a jó időben sokkal másabb elindulni, akár edzeni is. A reggeli, akkor a reggeli és a késő délutáni esti órákban érdemes azért a szabadban ezeket a tevékenységeket végezni. És sok sikert kívánok mindenkinek ahhoz, hogy elérje a kitűzött célját, és hogy elkezdje megvalósítani azokat a dolgokat, amiket ő szeretne.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
3: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az Autómosó mellett.
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
5: Építkezik, felújít. Trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hi, we're the Pussycat Dolls.
9: Hi, this is Lionel Richie.
10: Hey, what's up? This is BB Rexa.
11: Sziasztok, Pálinás vagyok.
12: Bárhol is vagy.
13: Bárhol is vagy.
12: Ott van veled.
14: A Best FM.
12: A Best FM.

Best FM Debrecen itt a 104.6-on a szombat délutánban, és ugye hát itt a hét második felében újra felerősödött a pollen terhelés az allergiásoknak. Egyre intenzívebb tünetekre kell készülni. Jelenleg elsősorban a pázsitfűfélék és a fenyőfélék pollenje van nagy mennyiségben a levegőben, de egyébként más növényvirágpora is panaszokat okozhat. A szakemberek szerint egyébként a kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően alacsony, közepes tartományban mozog. Az allergiásoknak ugye érdemes fokozottan figyelni a tünetekre, gyakrabban szellőztetni, ugye a reggeli órák helyett inkább este, valamint hazaérkezés után azonnal ruhát cserélni, és lehetőség szerint ugye azért hajat is mosni, hogy csökkentsék a pollen terhelés, de azok, akik már sajnos évek óta benne vannak az allergiában, ők pontosan jól tudják, hogy milyen praktikák vannak. Kitartást mindenkinek!

0: 30-as 9-33-104 ide érkezhetnek az útinformációk, hogyha esetleg valahol trafit csíptek el, vagy ne adj Isten balesetet látnak, akkor mindenféleképpen jelezzék nekem. A Kishegyesi úton elvileg kint a trafi, hogy korábban kint volt, nem tudom, hogy azóta változott a helyzet, illetve a budai Nagyantalon, onnan is várom az útinfókat, hogyha tudnak friss információkat.
1: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
0: Én pedig egy nagyon fontos infóra hívnám fel a figyelmet. Most láttam én is a napokban, a közösségi médiában ilyen gyanús utánvétes csomagokról posztolnak. Konkrétan volt egy hölgy, aki kiposztolta, hogy ő semmit nem rendelt, és érkezett egy csomag, viszont utánvételi díja volt, azt hiszem, hogy 18 000 forint. Egyébként alatta a kommentben írták is nagyon-nagyon sokan, hogy ők is kaptak hasonló csomagot, amiben vagy nem volt semmi, csak ki volt tömbbe, vagy valamilyen gagyi dolog volt, aminek igazából semmilyen értéke nincsen, de 18 000 forintos értéke biztosan nincsen. Többen is felhívták egyébként a figyelmet a csomagokra, megadott telefonszám például sok esetben 06123456 volt, ami azonnal szembetűnő. Egyébként a számsor feltűnően egyszerű is, úgyhogy sokak szerint teljesen egyértelmű, hogy figyelmeztető jel lehet, csalásról van szó. Viszont nagyon sokszor ugye, hogyha beregisztrálunk valahová, esetleg egy olyan helyre, ahol csalás áldozatai lehetünk, akkor ugye megszerzik az e-mail címünket, a telefonszámunkat, és ebben az esetben ugye még a lakcímünket is, ezáltal küldenek csomagokat, vagy küldhetnek is csomagokat. Egyébként a szakemberek ugye minden esetben rendszeresen figyelmeztetnek arra, hogy ismeretlen eredetű csomagok esetében soha ne fizessünk előre, vagy akár utánvétel anélkül, hogy meggyőződtünk volna a rendelés valódiságáról. Tehát, ha egyértelműen tudjuk, hogy érkezett volna nekünk csomag, akkor tudjuk, hogy melyik cégtől, rá van írva, stb. Kapunk e-mailt, vagy tudunk informálódni is. Viszont abban az esetben, amikor sem normális feladó, sem normál telefonszám, sem egyéb információ nem szerepel a csomagon, de nekünk kell fizetni 18-20 000 forintos utánvétet, ami egyébként minden utánvételes csomag esetében igazán irreálisnak számít, akkor ott már tényleg meg kell kérdőjeleznünk, hogy valóban nekünk érkezett-e ez a csomag, és hogy pontosan miről van szó. Én azt gondolom, hogy ilyenkor minden esetben érdemes értesíteni a hatóságokat.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is.
1: Ez a Best FM.
2: Mindig veled.
3: Rengeteg magyar településre kerülhetett aszbesztel szennyezett kőzózalék. Egyeztetést kezdeményez a Megyei Önkormányzatok Szövetsége a miniszterelnökkel, és színes gyereknapi programokkal várják a családokat Debrecenben. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Rengeteg magyar településre kerülhetett aszbesztel szennyezett kőzózalék az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzózalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
4: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is az érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
3: Ha fennáll a gyanú, hogy aszbeszttartalmú kőzúzalék van a környezetünkben, jelentsük a kormányhivatalnál és kérjünk mintavételt. További részletek a tudástár.ksgs.hu oldalon lehet kérni. Egyeztetést kezdeményez Magyar Péter miniszterelnökkel a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége a magyar önkormányzatiság és a vidék fejlődésének érdekében. A szervezet elnöke Pajna Zoltán, aki egyúttal a Hajdubiar vármegyei közgyűlés elnöki tisztségét is betölti. Közleményük szerint a vármegyei önkormányzatok kulcs szerepet töltenek be a területfejlesztésben és az uniós források felhasználásában. A szövetség hangsúlyozta, a vármegyéknél felhalmozott szakmai tapasztalat és a településekkel kialakított együttműködés biztos alapot jelenthet a 2028-34-es fejlesztési időszak előkészítéséhez és az uniós források hatékony felhasználásához. Új MR-készüléket adtak át a klinika gyermeksürgősségi központjában, így az intézményben már a képalkotó diagnosztika teljes spektruma, röntgen, ultrahang, CT és MR helyben elérhető. A fejlesztés gyorsabb és biztonságosabb betegellátást tesz lehetővé, mivel a sürgősségi ellátás és a radiológia egy épületben működik. Bács Zoltán rektor szerint a központ vidéken egyedülálló, kompakt egységé vált. Szabó Zoltán a klinikai központ elnöke pedig hangsúlyozta, a gyermeksebészet mellett hamarosan a gyermekreumatológia is itt működik majd. A központban évente mintegy 40 ezer gyermeket látnak el. A hétvégén számos gyereknapi program várja a családokat Debrecen különböző pontjain. A Modernben egy gyereknapi foglalkozást tartanak, míg a Nagyerdei Kultúrpark Vidámparkjában bohóc műsor, táncbemutatók, triál és solymász bemutató, valamint a Vojtina Bábszínház előadása szórakoztatja a látogatókat. Emellett párhuzamosan zajlik a Drive is. A gyerekek pókemberrel is találkozhatnak, az Agora Tudományos Élményközpontban pedig egész nap interaktív tudományos programok lesznek. A szabadtéri színpadon táncos gyermeknapot rendeznek, a Bábszínház pedig külön előadásokkal készül a legkisebbeknek, számolt be róla a Dehír. Gyakran zavarhatják felhők a napsütést, helyenként futó zápor, zivatar alakulhat ki. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, de a záporok, zivatarok környezetében viharosabb lökések is előfordulhatnak. Napközben 23-31 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet. Hajnalban 9-18, délután 31 fokot mérhetünk.
1: És most
2: indul az esti kívánság műsor
1: a Best FM-en.
2: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
5: Morvai Szűcs Enikő, és van két elérhetőségünk, az egyik az 500-540, itt lehet nekem csörögni, vagy akár írhatnak is, ez esetben pedig 39-33-104-6. Indul az esti kívánság műsor itt a Best FM rádióban, úgyhogy bátran keressenek bármelyik felületen, igyekszem minél több kérést teljesíteni ma is.

0: Kívánság műsor, Best FM, hello, hello.
1: Hello, lehet kérni zenét?
0: Szia, persze.
1: Tényleg, szeretném akkor kérni Eminemtől a Mockingbirdet.
0: És kinek szeretnéd a dalt? Mit üzensz neki?
1: Szeretném apukámnak kérni, meg magamnak, mert én nagyon szeretem Eminemet.
0: Köszi, szia, szia.

0: Best FM Rádió kívánság műsor. Halló, halló, adásban vagy?
1: Szia, Feri vagyok, és számot szeretnék kérni. Joel Corey-tól a Head and Heart, ha még nem kérte senki.
0: Na, simán tudom hozni, aztán jön majd David Guetta és a Várrepublik közöse.

0: Lotfi Begi és Burai közöse szólt a Best FM-en Orsi választására, de közben már itt van a vonalban Anikó, aki szeretne egy dalt, de hogy kinek, az mindjárt kiderül. Szia, Anikó, hallgatlak!
1: És én a kisfiamnak szeretnék egy számot kérni, és az üzenetem hozzá, hogy nagyon-nagyon szeretem, és nagyon büszke vagyok rá.
0: Egy sírembet Hebic érkezik a folytatásban a kisfiadnak.

0: A munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög.
0: Best FM.
1: Best FM.
0: Ha kell a plusz energia.
2: Vegyi anyagokat mutatta ki a debreceni CETA gyárnál kiömlött zöld folyadékban. Fejlesztéseket adtak át Csökmőn a versenyképes járások program támogatásával, és megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A mikrofonnál Szilágyi.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Vegyi anyagokat, köztük magzatkárosító NMP oldószert mutatta ki a CETL akkumulátorgyárnál kiömlött zöld folyadékban. A vizsgálatot egy civil szervezet rendelte meg. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület közlése alapján az NMP jelenléte arra utalhat, hogy technológiai szennyezés érte a csatornahálózatot. Az ügyben a kormány soron kívüli vizsgálatot rendelt el, a gyár vízügyi hozzájárulását visszavonták és 1 millió forintos bírságot szabtak ki. A CETL ugyanakkor közölte, a kormányhivatal akkreditált laborvizsgálatai nem mutatta ki MNP-t a mintákban. Debrecen önkormányzata a vizsgálatok tisztázását sürgeti. Három jelentős fejlesztést adtak át Csökmőn a versenyképes járások program keretében, írja a megyei önkormányzat oldala. A több mint 10,5 millió forintos beruházás a helyi intézmények korszerűsítését szolgálta. A faluház és a könyvtár épületében teljes nyílászáró cserét végeztek, míg a közös önkormányzati hivatalban új légkondicionáló berendezéseket szereltek fel. Emellett megújult a hivatal informatikai infrastruktúrája is, amely a digitális ügyintézés és a hatékonyabb működés feltételeit javítja. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. Nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
2: 20 éves lett a debreceni Modem, modern és kortárs művészeti központ. A jubileumot egy különleges kiállítással ünnepli az intézmény. 20 intézményvezető, partner és bérletes látogató választhatott ki a gyűjteményből egy-egy számára kedves alkotást. A tárlat így nem csak a Modem elmúlt 2 évtizedét mutatja be, hanem azt is, hogy mely művek voltak a legnagyobb hatással a közönségre. A nyári programok között új időszaki kiállítások és kertmozi is szerepel, így a modern és kortárs művészet mellett szabadtéri filmes esték is várják majd az érdeklődőket. A következő hónapokban több közösségi programmal, tárlatvezetéssel is készülnek, közölte rádiónkkal a Modem. A hétvégén gyakran zavarhatják felhők a napsütést, sokfelé megélénkülhet az északnyugati szél, záporokat, zivatarokat is ígérnek az időjósok. Ezek környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk, ennek ellenére 31 fok lesz a csúcs.

0: Kívánság műsor, Best FM Rádió, halló, halló!
1: Hangó fia vagyok, szeretnék kérni egy számot. A nagymamámnak szólna, és az osztályomnak, Taki Takit szeretném. Köszönjük!

A látszónet közben kaptam egy üzenetet Bálintól, hogy mindenféleképpen szeretné meglepni a párját, Zsófit, aki egyébként egy élelmiszerüzletben dolgozik, este 7 óráig ott vannak, úgyhogy bízok abban, hogy nem a raktárban üti el most az időt, hanem kint van és hallgatja a rádiót, mert Rúzsa Magdi és a szerelem már neki érkezik itt a Best FM rádióban.

Debrecen zenei kedvencét játszom folyamatosan itt a 104.6-on, és írt nekem Robi, hogy egy tatudalt szeretne kérni, méghozzá Zsófinak, a tesójának, és Barbinak, a barátnőjének, úgyhogy mindjárt ez szól. Aztán Benzon Bundolát sem felejtettem el, ez Anikó választása volt. A Beautiful Things is érkezik hamarosan itt a Best of

Major Lazer és a Light It Up szólt itt a Best FM-en, az esti kívánság műsor vége felé járunk, ugyanis 5 perc maradt hátra, és már csak egyetlen egy kérésre van lehetőség, ami egyébként Kinga választása volt, úgyhogy érkezik a néhány év után Zolinak, Tibinek, Robinak és persze Kingának is. Én pedig búcsúzom, de holnap reggel találkozunk, 8 óra után ébresztek mindenkit, az Éteren keresztül a vasárnap reggelt is együtt töltjük. Morvai Szűcs Enikő vagyok.

0: online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Debrecenben sincs már lakás 50 millió alatt. A rendőrség fokozottan figyeli a szórakozóhelyek környékét, és közösségi, illetve edukációs programokat indítottak Mike Pércsen és Gábor Jánban is. Szilágy Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: 5 év alatt csaknem megduplázódtak a használt lakások árai Magyarországon. Budapesten, valamint Debrecenben már szinte lehetetlen 50 millió forint alatt lakást találni. Ez derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből. Városunkban 2021-ben még 21 millió forintnál kezdődött a lakáspiaci belépőszint. Mára azonban az olcsóbb lakások is megközelítik az 50 millió forintos árszintet. A szakértők szerint az elmúlt évek drasztikus drágulása kifulladóban van, hiszen a vásárlók elérték pénzügyi teljesítő képességük határát. Ketten már rendőrkézen vannak a debreceni tömegverekedés ügyében. A hétvégén két nagyobb bunyó is kitört egy Péterfia utcai szórakozóhely előtt, ahol több ember ütötte és rúgta egymást. A videófelvételek nagy felháborodást váltottak ki. Az ügyre Debrecen polgármestere Pap László is reagált. Azt kérte, hogy a rendőrség fokozottan figyelje a szórakozóhelyek környékét. A nyomozás egyébként tovább folytatódik, és újabb elszámoltatások várhatóak, számolt be róla a Dehír. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét. Ez derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Ez szerint a megkérdezettek bizonytalanak például a pénzátadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, hogy az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalják.
3: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
2: Interaktív pénzügyi előadással segítették a Mike Pércsi idősek pénzügyi biztonságát. A program célja a pénzügyi tudatosság erősítése és a gyakorlati ismeretek átadása volt az idősebb korosztály számára. Az eseményt a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány szervezte a megyei önkormányzat konzorciumi partnereként. Gáborjában pedig családi nappal erősítették a helyi identitást a roma nemzetiség körében. A gyerekeket játékos feladatok és kézműves foglalkozások várták, míg a felnőttek régi mesterségekkel is megismerkedhettek, számolt be róla a megyei önkormányzat oldala. Sokfelé megélénkülhet az északnyugati szél, térségünkben akár viharos széllökésekre is számíthatunk, záporok, zivatarok kísérhetik ezt az időjárást, 23-31 fok közé melegszik majd a levegő, a záporokat, zivatarokat követően viszont hirtelen több fokkal hűvösebb is lehet. Vasárnap is marad a napos időszak, helyenként viszont zápor, zivatar jöhet a gomoly felhőzetből. Hajnalra 9 fokig hűlhet vissza a levegő, délután viszont ismét 30 fok körül csúcsokat mérhetünk. Hétfőn is gyakran zavarják majd felhők a napsütést.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: Rengeteg magyar településre kerülhetett aszbesztel szennyezett kőzózalék. Egyeztetést kezdeményez a Megyei Önkormányzatok Szövetsége a miniszterelnökkel, és színes gyereknapi programokkal várják a családokat Debrecenben. Szilágyi Ícus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Rengeteg magyar településre kerülhetett aszbesztel szennyezett kőzózalék az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzózalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
4: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is az érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
3: Ha fennáll a gyanú, hogy aszbeszttartalmú kőzúzalék van a környezetünkben, jelentsük a kormányhivatalnál és kérjünk mintavételt. További részletek a tudastár.ksgs.hu oldalon lehet kérni. Egyeztetést kezdeményez Magyar Péter miniszterelnökkel a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége a magyar önkormányzatiság és a vidék fejlődésének érdekében. A szervezet elnöke Pajna Zoltán, aki egyúttal a Hajdubiar vármegyei közgyűlés elnöki tisztségét is betölti. Közleményük szerint a vármegyei önkormányzatok kulcs szerepet töltenek be a területfejlesztésben és az uniós források felhasználásában. A szövetség hangsúlyozta, a vármegyéknél felhalmozott szakmai tapasztalat és a településekkel kialakított együttműködés biztos alapot jelenthet a 2028-34-es fejlesztési időszak előkészítéséhez és az uniós források hatékony felhasználásához. Új MR-készüléket adtak át a Klinika Gyermeksürgősségi Központjában, így az intézményben már a képalkotó diagnosztika teljes spektruma, röntgen, ultrahang, CT és MR helyben elérhető. A fejlesztés gyorsabb és biztonságosabb betegellátást tesz lehetővé, mivel a sürgősségi ellátás és a radiológia egy épületben működik. Bács Zoltán rektor szerint a központ vidéken egyedülálló, kompakt egységé vált. Szabó Zoltán, a klinikai központ elnöke pedig hangsúlyozta, a gyermeksebészet mellett hamarosan a gyermekreumatológia is itt működik majd. A központban évente mintegy 40 ezer gyermeket látnak el. A hétvégén számos gyereknapi program várja a családokat Debrecen különböző pontjain. A Modernben egy gyereknapi foglalkozást tartanak, míg a Nagyerdei Kultúrpark Vidámparkjában bohóc műsor, táncbemutatók, triál és solymász bemutató, valamint a Vojtina Báb Színház előadása szórakoztatja a látogatókat. Emellett párhuzamosan zajlik a Drive is. A gyerekek pókemberrel is találkozhatnak, az Agora Tudományos Élményközpontban pedig egész nap interaktív tudományos programok lesznek. A szabadtéri színpadon táncos gyermeknapot rendeznek, a Báb Színház pedig külön előadásokkal készül a legkisebbeknek, számolt be róla a Dehír. Gyakran zavarhatják felhők a napsütést, helyenként futó zápor, zivatar alakulhat ki. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, de a záporok, zivatarok környezetében viharosabb lökések is előfordulhatnak. Napközben 23-31 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet. Hajnalban 9-18, délután 31 fokot mérhetünk.

0: műsor partnere Debrecen kedvelt klub helyszíne, a Tabu.
1: Most tartunk egy szusszanásnyi szünetet, meghallgatjuk a friss híreket, aztán jövünk vissza a műsor második felével. Ne mozduljatok a rádiók mellől.
2: Vegyi anyagokat mutatta ki a debreceni CETA gyárnál kiömlött zöld folyadékban. Fejlesztéseket adtak át Csökmőn a versenyképes járások program támogatásával, és megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Vegyi anyagokat, köztük magzatkárosító NMP oldószert mutatta ki a CETL akkumulátorgyárnál kiömlött zöld folyadékban. A vizsgálatot egy civil szervezet rendelte meg. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület közlése alapján az NMP jelenléte arra utalhat, hogy technológiai szennyezés érte a csatornahálózatot. Az ügyben a kormány soron kívüli vizsgálatot rendelt el, a gyár vízügyi hozzájárulását visszavonták és 1 millió forintos bírságot szabtak ki. A CETL ugyanakkor közölte, a kormányhivatal akkreditált laborvizsgálatai nem mutatta ki MNP-t a mintákban. Debrecen önkormányzata a vizsgálatok tisztázását sürgeti. Három jelentős fejlesztést adtak át Csökmőn a versenyképes járások program keretében, írja a megyei önkormányzat oldala. A több mint 10,5 millió forintos beruházás a helyi intézmények korszerűsítését szolgálta. A faluház és a könyvtár épületében teljes nyílászáró cserét végeztek, míg a közös önkormányzati hivatalban új légkondicionáló berendezéseket szereltek fel. Emellett megújult a hivatal informatikai infrastruktúrája is, amely a digitális ügyintézés és a hatékonyabb működés feltételeit javítja. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. Nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
2: 20 éves lett a debreceni MODEM, Modern és Kortárs Művészeti Központ. A jubileumot egy különleges kiállítással ünnepli az intézmény. 20 intézményvezető, partner és bérletes látogató választhatott ki a gyűjteményből egy-egy számára kedves alkotást. A tárlat így nem csak a MODEM elmúlt két évtizedét mutatja be, hanem azt is, hogy mely művek voltak a legnagyobb hatással a közönségre. A nyári programok között új időszaki kiállítások és kertmozi is szerepel, így a modern és kortárs művészet mellett szabadtéri filmes esték is várják majd az érdeklődőket. A következő hónapokban több közösségi programmal, tárlatvezetéssel is készülnek, közölte rádiónkkal a MODEM. A hétvégén gyakran zavarhatják felhők a napsütést, sokfelé megélénkülhet az északnyugati szél, záporokat, zivatarokat is ígérnek az időjósok. Ezek környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk, ennek ellenére 31 fok lesz a csúcs.

0: jövő szombaton.
1: A műsor partnere Debrecen kedvelt klubhelyszíne a Tabu.
2: Debrecenben sincs már lakás 50 millió alatt. A rendőrség fokozottan figyeli a szórakozóhelyek környékét, és közösségi, illetve edukációs programokat indítottak Mikepércsen és Gáborjánban is. Szilágyi Jézus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: 5 év alatt csaknem megduplázódtak a használt lakások árai Magyarországon. Budapesten, valamint Debrecenben már szinte lehetetlen 50 millió forint alatt lakást találni. Ez derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből. Városunkban 2021-ben még 21 millió forintnál kezdődött a lakáspiaci belépőszint. Mára azonban az olcsóbb lakások is megközelítik az 50 millió forintos árszintet. A szakértők szerint az elmúlt évek drasztikus drágulása kifulladóban van, hiszen a vásárlók elérték pénzügyi teljesítő képességük határát. Ketten már rendőrkézen vannak a debreceni tömegverekedés ügyében. A hétvégén két nagyobb bunyó is kitört egy Péterfia utcai szórakozóhely előtt, ahol több ember ütötte és rúgta egymást. A videófelvételek nagy felháborodást váltottak ki. Az ügyre Debrecen polgármestere Pap László is reagált. Azt kérte, hogy a rendőrség fokozottan figyelje a szórakozóhelyek környékét. A nyomozás egyébként tovább folytatódik, és újabb elszámoltatások várhatóak, számolt be róla a Dehír. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét. Ez derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Ez szerint a megkérdezettek bizonytalanok például a pénz átadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, hogy az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalják.
3: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
2: Interaktív pénzügyi előadással segítették a mikepércsi idősek pénzügyi biztonságát. A program célja a pénzügyi tudatosság erősítése és a gyakorlati ismeretek átadása volt az idősebb korosztály számára. Az eseményt a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány szervezte a megyei önkormányzat konzorciumi partnereként. Gáborjánban pedig családi nappal erősítették a helyi identitást a roma nemzetiség körében. A gyerekeket játékos feladatok és kézműves foglalkozások várták, míg a felnőttek régi mesterségekkel is megismerkedhettek, számolt be róla a megyei önkormányzat oldala. Sokfelé megélénkülhet az északnyugati szél. Térségünkben akár viharos széllökésekre is számíthatunk, záporok, zivatarok kísérhetik ezt az időjárást. 23-31 fok közé melegszik majd a levegő, a záporokat, zivatarokat követően viszont hirtelen több fokkal hűvösebb is lehet. Vasárnap is marad a napos időszak, helyenként viszont zápor, zivatar jöhet a gomoly felhőzetből. Hajnalra 9 fokig hűlhet vissza a levegő, délután viszont ismét 30 fok körül csúcsokat mérhetünk. Hétfőn is gyakran zavarják majd felhők a napsütést.

0: 104.6. Best FM.
1: Ez a város ritmusa.
2: J-Lo.

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt, egy másik utazó, nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizettem a számlát.

0: népszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Nem értem. Mi folyik itt, Doki? Hol vagyunk? És mikor?
2: Hamarosan megérkezünk a kaliforniai Hillbilly-ben. Délután 4 óra 29 perckor, október 21-én, méghozzá 2015-ben.
1: 2015-ben? Akkor ez most a jövő?
0: Egy filmzene most.
3: A Best FM-en.